Havan işten meten ürüyor rayta. Verişe sokut fayta. Sigenni pek vansi vişi hederye. Verye çok verye. Verye. Havan işten meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalomja ne, hogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon. Abban Isten föltől a fényes égig, rángasson minket végig. Ne legyen egy fél perc békességünk.

szenved és től elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell. Vajon maradt-e még talpa ember e pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők

Isten nekem örüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek langszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön, csak kóstolozzon. Ha van